0: Nyen ten ning ari nyen parapi to.
1: Prabu Bali punika parapi. Prabu Bali parapi to.
2: Ya.
1: Dia tuh